Gyanám szőjké. Gyanám szőjké. Nekszi csáru, gyanám szőjké. Gyanám szőjké. Nyecsum nem nye, hígy mi no hé. Gyanám szőjké. Hlavou do...